0: Good morning, it's already good noon.
1: Jó reggelt, lassan dél van.
0: And this is the second day for this seminar, this group.
1: Ennek a csoportnak, ennek a szemináriumnak ez a második napja.
0: And we begin again with the prana and pranayam.
1: Újra kezdjük a pránával és a pranayammal.
0: So I will not begin again from beginning.
1: Nem fogom az elejéről kezdeni.
0: So many you have at home instruments, what you call computer, iPad, iPhone. You can hear the lecture about this.
1: Sokatoknak van otthon számítógépe, iPad, iPhone, amin nézhette, hallhatta.
0: And there are about four stations, Swamiji TV.
1: Négy csatorna van a Swamiji TV-n.
0: And one is for Europe.
1: Egy Európának.
0: With the two kind of volumes or the quality.
1: Kétfajta minőséggel.
0: High definition, middle definition. And for the part of America.
1: Aztán van egy csatorna Amerikában.
0: The Pan America.
1: Pan Amerikában.
0: And next for the Australia and Japan and that part of the world.
1: És van egy Ausztráliának, Japánnak és a világ azon részének.
0: According to the different times.
1: A különböző időzónák szerint.
0: So you can benefit anywhere.
1: Tehát bárhol élvezheted.
0: Wherever there is an internet connection, you can see that.
1: Ahol van internet kapcsolat, ott nézheted.
0: On the lake, on the island, in the forest, anywhere.
1: A tavon, a szigeten, az erdőben, akárhol.
0: The subject of the prana, which we are continuing.
1: A pránák témája, amit folytatunk.
0: And generally we begin with the pranayam.
1: Általában pranayamával kezdünk.
0: And so there are three different kind of pranayam.
1: Három különböző fajta pranayam van.
0: And it's called the Purak, Rechak and Kumbhak.
1: Ez a három.
0: Purak means inhalation.
1: Purak a belégzés.
0: Rechak means exhalation.
1: Rechak a kilégzés.
0: And Kumbhak is retention of the breath.
1: A Kumbhak pedig a légzés visszatartás.
0: There are two kinds of Kumbhak.
1: Két fajta Kumbhak van.
0: Antar Kumbhak and Bahir Kumbhak. So Antar Kumbhak means holding breath or retention of the breath inside.
1: Antar Kumbhak a levegőben tartása.
0: And Bahir Kumbhak is retention of the breath or holding the breath outside.
1: Bahir Kumbhak pedig a levegő kint tartása.
0: This three pranayams, this is a general.
1: Ez a három pranayama általános.
0: Natural kumbhaks also all the times we are taking or making kumbhak.
1: Mindig van természetes kumbhak.
0: When we inhale and then exhale.
1: Amikor belégzünk és kilégzünk.
0: But between inhalation and exhalation there is a little gap.
1: A belégzés és a kilégzés között van egy kis szünet.
0: We hold breath there.
1: Megtartjuk a levegőt.
0: And then exhalation.
1: És aztán jön a kilégzés.
0: Also when we exhale and then we inhale.
1: És amikor kilégzünk és utána belégzünk.
0: So there's again a gap.
1: Ott is van közte egy kis szünet.
0: So in this way we are doing natural spontaneously kumbhak and recsek purak.
1: És így természetesen spontán végezzük a kumbhakot, a recsekot és a purakot.
0: So there is only these three pranayams.
1: Csak ez a három pranayam van.
0: Now for different purpose there is different kind of breath techniques.
1: Különböző célokra különböző légzés technikák vannak.
0: And every pranayam has particular effect on the body, mind, emotion, intellect, and consciousness.
1: Minden pranayamnak megvan a maga hatása az érzelmekre, az elmére, a tudatra és az értelemre.
0: Now there is one person he's researching, it's called the one pranayam, and this is called where you breath with the tongue and teeth sheetali. So he is researching and he wrote a lot about this benefit of the sheetali and sheetkari pranayams.
1: Van egy ember, aki a sheetali és a sheetkari pranayamát kutatja, amikor a fogakkal és a nyelvekkel veszünk levegőt, és erről sok mindent le is írt.
0: So sheetali pranayam is that you press the tongue towards the teeth and you exhale between the teeth. This is like a cobra also makes.
1: Sheetali pranayam, amikor a nyelvet a fogakhoz nyomod és a fogak között lélegzel ki, mint a kobra.
0: And sheetkari is you turn the tongue back.
1: Sheetkari pedig, amikor visszafordítod a nyelved.
0: And then you roll the tongue, make a pipe.
1: Föltekered a nyelved, egy csövet csinálsz.
0: Yeah. It's not difficult. Everyone can roll the tongue like this.
1: Ez nem nehéz, mindenki föl tudja így tekerni a nyelvét.
0: When you're very thirsty and there's no water, you can quench your thirst through this pranayam.
1: Ha nagyon szomjas vagy és nincs vized, akkor ezzel a pranayammal csökkentheted a szomjúságot.
0: So every technique has its effect on the our whole our being.
1: Minden technikának megvan a hatása a teljes lényünkre.
0: One person said in some program, in yoga program, International Day, Vienna, in New Delhi. So, person said, the Kundalini and Chakra, these are not in yoga, it was after people created.
1: Valaki azt mondta a Nemzetközi Jóga Napon Új Delhiben, hogy a Kundalini és a Csakrák nem a jóga része, hanem ezt csak később találták ki.
0: Then, next speaker, he explained.
1: A következő beszélő elmagyarázta.
0: Actually first was the chakras and kundalini.
1: Először a csakrák és a kundalini volt.
0: And he explained exactly.
1: És pontosan elmondta.
0: So sometimes people try to say, oh, kundalini and chakras was after.
1: Tehát néha az emberek azt mondják, hogy a kundalini és a csakrák később jöttek.
0: Secondly, they said, Ayurveda is 5,000 years.
1: És másodszorban azt mondták, hogy az Ayurveda 5000 éves.
0: And I told, I made the correction, I said, please make correction.
1: És aztán én azt mondtam,
0: correction,
1: hogy
0: kérlek,
1: javítsd ki.
0: You don't know How old is Vedas?
1: Te nem tudod, milyen idős
0: az Ayurveda, sorry.
1: Milyen idős az Ayurveda?
0: And when you don't know, then don't give the limitation of the years.
1: És ha nem tudod, akkor ne adj határokat években.
0: The whole world knows. And everyone knows how old is Ayurveda.
1: Az egész világ és mindenki tudja, hogy milyen régi az Ayurveda.
0: Ayurveda is that time in Satyuga, when the ocean was churning, and 14 valuable things came. They call 14 jewels. Jewels means like precious stones or the pearls.
1: Az Ayurveda a Szatya Jugában keletkezett, amikor kiköpülték az óceánt, és följött a 14 értékes dolog, 14 drága kő, igaz gyöngy vagy ékszer.
0: And for the search for the nectar.
1: Amikor a nektárt keresték.
0: And finally the nectar came.
1: Végül följött a nektár.

0: So there was a dispute between Asuras and Devas.
1: Volt egy vita a dévek és az asurák között.
0: Asuras you may call in European way satanic.
1: Az asurákat európai módon hívhatod sátánikus erőknek is.
0: Or devils.
1: Vagy ördögöknek.
0: And Devas, the goddess.
1: Dévek pedig az istenségek.
0: So they were fighting. The fight was for the Svargaloka.
1: A Svargalokáért harcoltak.
0: The Svargaloka kingdom, Svargaloka is the one of the most beautiful and best place.
1: A Svargaloka az egyik legszebb és legjobb hely.
0: If you are very, very old and you enter in the Svarg Yoga, you become 25 years.
1: Hogyha nagyon-nagyon öreg vagy és belépsz a Svargalókába, akkor 25 éves leszel.
0: So who don't want to go there?
1: Ki ne akarna oda menni?
0: And then the age doesn't change.
1: És aztán nem változik az életkorod.
0: Ever young.
1: Örökké fiatal vagy.
0: And so and so and so.
1: És így tovább.
0: Too much temptation is not good.
1: Túl sok kísértés nem jó.
0: And so also in Islam they said when you do this and this then you will come to the heaven or Svargaloka or paradise.
1: Az iszlámban is azt mondják, hogy ha ezt meg azt csinálsz, akkor eljutsz a mennyországba, a Svargalokába, a paradicsomba.
0: And when you come there as a man, immediately you get seven women or the girls, the virgins.
1: És hogyha férfi vagy és oda kerülsz, akkor rögtön kapsz 7 szűzlányt.
0: So is there so many virgin girls there waiting?
1: Annyi szűzlány vár ott.
0: Is there less men?
1: Kevesebb a férfi.
0: And who knows that you will get seven?
1: És ki tudja, hogy tényleg kapsz 7-et?
0: Maybe you get like this.
1: Lehet, hogy csak egyet kapsz.
0: Nothing.
1: Vagy semmit.
0: This seven is some qualities.
1: Ez a hét egy minőség.
0: But if you do good karma, good things.
1: Ha jó karmákat csinálsz, jó dolgokat.
0: Yeah. Because the suicide, to die with suicide, is one of the most terrible karma, a sin.
1: Ha öngyilkosságban halsz meg, ez az egyik legszörnyűbb karma, bűn.
0: God gave you this human body.
1: Isten adott neked egy ilyen emberi testet.
0: And this is very rare.
1: Nagyon ritka.
0: So don't kill your body.
1: Ne öld meg a tested.
0: So that soul will not come to the good lokas.
1: Ez a lélek nem kerül jó lókákra.
0: It will go to the lower life.
1: Hanem alsóbb rendű életformákban.
0: Will begin again from reptilians.
1: Újra kezdi a hüllőktől.
0: So never think to make suicide.
1: Soha ne gondolj arra, hogy öngyilkos leszel.
0: No, never do.
1: Soha ne tedd.
0: And if you do, it's a painful.
1: Ha megteszed, ez fájdalmas.
0: And then you come in the darkness.
1: És aztán a sötétségbe kerülsz.
0: It's not good procession.
1: Nem jó folyamat.
0: You will be suffering. You will be questioned many things.
1: Szenvedni fogsz.
0: Yamas.
1: És sok mindent kérdez tőled, Yama.
0: You broke the law.
1: Megtörted a törvényt.
0: The cosmic law.
1: A kozmikus törvényt.
0: So, the law of your country.
1: Az országod törvényét.
0: Doesn't matter who is who you are.
1: Mindegy, hogy ki vagy.
0: You have to follow, obey the law of your country.
1: Követned kell, engedelmeskedned kell az országod törvényének.
0: And not only you.
1: Nem csak te.
0: Anyone enters in your territory of your country.
1: Hanem mindenki, aki belép az országod területére.
0: Have to respect your law.
1: Tisztelnie kell a törvényeidet.
0: So these things is not good.
1: Ezek a dolgok nem jók.
0: To suicide or to kill someone.
1: Öngyilkosnak lenni vagy megölni valakit.
0: Both karma for you is very bad.
1: Számodra mindkét karma nagyon rossz.
0: So these two things one should not do. Kill others or kill thyself.
1: Ezt a két dolgot ne tedd, ne ölj meg másokat, se saját magad.
0: God have given a particular time, the time zone, that on that border then you will die.
1: Isten adott egy bizonyos időt, egy időhatárt, és ennél a határnál kell meghalnod.
0: And everyone have to go with the same door.
1: És mindenkinek ugyanazon az ajtón kell átmennie.
0: If you are a Hindu or Jewish or Christians or Buddhist or Islam or any religion.
1: Akár hindu vagy zsidó, buddhista, keresztény, iszlám vagy akármilyen vallást követ.
0: And if you are religious or not religious.
1: Akár vallásos vagy akár nem.
0: If you believe in God or you don't believe.
1: Akár hiszel Istenben, akár nem.
0: At the end there's only one door and through this door you have to go.
1: A végén csak egy ajtó van, amin át kell menned.
0: And that door is a very famous, very beautiful door.
1: Ez egy nagyon híres, csodálatos ajtó.
0: But nobody want to go through that door.
1: De senki nem akar átmenni rajta.
0: It's a death.
1: A halál.
0: So this door means the death.
1: Ez az ajtó a halál.
0: Finally everyone have to go through the death.
1: Végül mindenkinek át kell mennie a halálon.
0: Raja, rank, fakir. These are three personalities.
1: Három fajta személyiség.
0: Raja, rank, fakir. Raja means king.
1: Raja a király.
0: Rank means Raja rank. And rank is the normal people.
1: Rank a normális
0: or
1: emberek.
0: Or beggar.
1: Vagy koldusok.
0: And fakir. The fakir is a Urdu word or what other one they call Sufi. Sufi. And so fakir means a saint.
1: A fakir egy urdu szó, olyan mint a Sufi, a fakir szentet jelent.
0: You can say priest.
1: Mondhatod, hogy pap.
0: You can say monk.
1: Szerzetes.
0: You can sadhu.
1: Sadhu.
0: Or you can say fakir.
1: Vagy mondhatod, hogy fakir.
0: And so then Mahaprabhuji wrote one nice fakiri bhajan.
1: Ezért Mahaprabhuji írt egy szép fakiri bhajant.
0: Fakiri. Yeah? You know these bhajans.
1: Ismeritek ezt a bhajant.
0: So Raja rank fakir. King, beggar and saint.
1: Tehát a király, a koldus és a szent.
0: I have to go through one door.
1: Át kell menniük egy ajtón.
0: One goes through that door riding with the elephant.
1: Az egyikük elefánt háton megy át az ajtón.
0: And one goes tie hand like this.
1: A másik így összekötözött kézzel.
0: And one goes with a free decision.
1: A harmadik pedig szabad döntéséből.
0: So saint, fakir, he have the free decisions.
1: A szentnek, a fakírnak a saját döntése.
0: Raja goes with his whole dignities.
1: A király a méltóságával együtt megy.
0: And other ones are the sinners who did the bad karmas.
1: A többiek a bűnösök, akik rossz karmákat csináltak.
0: And the bad karma means killing.
1: A rossz karma azt jelenti, hogy ölt.
0: Killing physically, mentally, emotionally, socially, politically, economically, etc.
1: Fizikailag, mentálisan, pszichésen, gazdaságilag, politikailag.
0: So, there's one door, there's a death.
1: Egy ajtó van, a halál.
0: And then, where you will go, who will guide you further, that is your karma.
1: És hogy onnan, hová mész, ki fog tovább vezetni, ez a te karmád.
0: Therefore, to kill someone or kill thyself, both have very bad result.
1: Ezért megölni valakit vagy megölni saját magad, mind a kettőnek nagyon rossz eredménye.
0: So never think of suicide.
1: Soha ne gondolj az öngyilkosságra.
0: And never think to kill someone.
1: És soha ne gondolj arra, hogy megölsz valakit.
0: That's called ahimsa.
1: Ezt hívják ahimsának.
0: Also ahimsa towards thyself.
1: Ahimsa saját magad iránt is.
0: Don't torture yourself.
1: Ne kínozd magad.
0: Through the different kind of drugs.
1: Különböző drogokkal.
0: Don't torture yourself with the laziness.
1: Lustasággal.
0: Anger, hate, jealous.
1: Haraggal, gyűlölettel, féltékenységgel, és így tovább.
0: So the devas and asuras is within us.
1: A dévák és az asurák bennünk vannak.
0: They are all peacefully resting within us.
1: Mindannyian békésen pihennek bennünk.
0: But when that something happens, they wake up.
1: De ha történik valami, fölébrednek.
0: Anger wake up.
1: Fölébred a harag.
0: Hate.
1: A gyűlölet.
0: Jealous.
1: Féltékenység.
0: Kama, krodha, lobha, moha. Oh God. One after other, the devil wakes up.
1: Egyik a másik után az ördögök fölébrednek.
0: Or devas. Kindness, humbleness, understanding, sweet words speaking, dharma, everything helping, etc.
1: Vagy felébrednek a dévek, kedvesség, alázat, édes szavak, segítőkészség, dharma.
0: These are our vrittis within us.
1: Ezek a vrittik bennünk.
0: And the ocean is this, our existence.
1: Az óceán pedig a létezésünk.
0: Our consciousness.
1: A tudatunk.
0: And the spinal column or this kundalini is that snake.
1: A gerincoszlop, a kundalini az a kígyó.
0: And our spinal column is that like a mountain.
1: A gerincoszlop pedig a hegy.
0: So both qualities, our negative and positive quality, they are fighting, they are churning to gain something according to their taste, their interest.
1: Tehát a dévák és az asurák bennünk küzdenek, és ezzel köpülik ki az óceánt, hogy kapjanak valamit, ami az ő érdeklődésük körébe esik.
0: So churning is our mind. What we said, overthink.
1: A köpülés az elménk, amikor túl gondoljuk, átgondoljuk a dolgokat.
0: We said manan.
1: Azt mondjuk manan.
0: Manan means think over, think over, think over.
1: Ez azt jelenti, gondold át.
0: Research, research, research.
1: Kutas, kutasd ki.
0: Within thyself you will get the result.
1: Saját magadban megkapod az eredményt.
0: So everything is within us. So that immortality, that nectar is within us.
1: Minden bennünk van, a halhatatlanság, a nektár bennünk van.
0: So there are so many qualities sitting in us.
1: Olyan sok fajta tulajdonság ül bennünk.
0: And it is said that you can

0: chairing us many ages through different life.
1: A sorsunk köpül minket korszakokon keresztül különböző életekben.
0: Or liberation.
1: Vagy a felszabadulás.
0: Awakes the good qualities.
1: Fölébrednek a jó tulajdonságok.
0: So finally the nectar comes out.
1: Végül följön a nektár.
0: And that nectar means can wake up dead body into the life.
1: Ez a nektár azt jelenti, hogy egy halott test életre kelhet.
0: So all this forest is dying.
1: Ez az erdő haldoklik.
0: Drying.
1: Szárad.
0: And suddenly rain comes.
1: És hirtelen jön az eső.
0: It's a nectar. Again life is blossoming.
1: A nektár újra kivirul az élet.
0: So that nectar is with us too.
1: Ez a nektár velünk is van.
0: In our bindu chakra.
1: A bindu csakránkban.
0: So manan, nidhasyan, manan jo hai, think over.
1: Gondold át.
0: So finally, the Bhagavan Vishnu appears, brings that nectar.
1: Végül az Úr Vishnu megjelenik és elhozza a nektárt.
0: So Vishnu have to take another incarnation.
1: Vishnunak újra meg kell testesülnie.
0: Because one, the Vishnu becomes the turtle.
1: Először Vishnu teknős béka lesz.
0: And he goes under the ocean.
1: Lemegy az óceán aljára.
0: And then he is supporting that our spinal column.
1: Rajta támaszkodik a gerincoszlopunk.
0: And Brahma, here in Brahmarandra, is balancing.
1: És Brahma fönn a Brahmarandrán egyensúlyozza ki.
0: Then Vishnu have to take second incarnation same time.
1: És Vishnu ugyanakkor még egyszer inkarnálódik.
0: And that's called Dhanvantri. And Dhanvantri is the god of Ayurveda.
1: Ezt hívják Dhanvantrinak, aki az Ayurveda istene.
0: So Dhanvantri brought the Amrit Kalash.
1: Ő hozta az Amrit Kalast.
0: And so one day before Diwali.
1: Egy nappal Diwali előtt.
0: We worship Dhanvantri.
1: Dhanvantrit imádjuk.
0: That brought nectar.
1: Hogy elhozta a nektárt.
0: It's one day before the Diwali.
1: Ez egy nappal Diwali előtt van.
0: And that is such a season where all best nature offer us.
1: Ez abban az évszakban van, amikor a természet a legjobb dolgokat ajánlja nekünk.
0: All kind of fruits, grains, etc.
1: Mindenfajta gyümölcsöt, gabonákat és így tovább.
0: And so we worship on that day God Dhanvantri.
1: Azon a napon az Úr Dhanvantrit imádjuk.
0: And the emblem, the principle, the god, whatever you call, in the Ayurveda is the Dhanvantri.
1: Az embléma, az elv, az Isten, vagy akár, hogy hívod, az a Ayurvédában Dhanvantri.
0: Egy Bhagavan Vishnu.
1: Mint az Úr Vishnu.
0: And then further you know the whole story, where Kumbhmela also was created because of this.
1: És aztán ismeritek az egész történetet, a Kumbhmela is ezért van.
0: And then again, you know one thing you should, the Vishnu comes once. And then his duty is finished.
1: És aztán Vishnu egyszer eljön, és aztán letudta a kötelességét.
0: And that's why in the 14th chapter Bhagavad Gita Krishna said the time to time yuga yuga every yuga I incarnate.
1: Ezért a Bhagavad Gita 14. fejezetében Krishna azt mondja, hogy
0: so now he came as a Dhanvantri.
1: Minden yugában inkarnálódok. Most eljött minden Ventri.
0: And the devas took it, asuras take it, and they took it and ran away.
1: Az asurák megfogták és elfogadtak.
0: Sorry, bo. They took it too quickly away.
1: Túl gyorsan elvitték.
0: So that was, you know, the legend, the stories, in which places the

0: Starfall. És a Kumbéla.
1: Aztán van a legenda a történetek, hogy hol estek le a nektár cseppek, és ott van a Kumba Mila.
0: But still fighting.
1: De még mindig küzdenek.
0: Devas want to have all.
1: A dévák az összeset akarják.
0: This is also selfish.
1: Ez is önző.
0: In some way the Rakshasas also right.
1: Bizonyos értelemben a rakshasáknak is joguk van
0: But
1: hozzá.
0: They don't want to give the Rakshasa because we don't want to have any more Rakshasas.
1: De nem akarnak a rakshasáknak adni, mivel nem akarjuk, hogy legyenek rakshasák.
0: So they also want to have a nectar.
1: Ők is akarnak nektár.
0: Big fight.
1: Nagy harc.
0: So again, it was everything against the dharma.
1: Tehát megint minden a dharma ellen történik.
0: So again Vishnu incarnated.
1: Vishnu újra megtestesült.
0: This time he incarnates as a woman.
1: Most női alakban.
0: So many times women can do the best work.
1: Sokszor a nők tudják a legjobb munkát
0: végezni. But you cannot solve, they can solve it.
1: Amit nem tudsz megoldani, ők megoldják.
0: So if the husband will follow the husband will be happy.
1: Ha a férj követi a feleséget, akkor boldog lesz.
0: But the ego of the husband doesn't let allowed to follow his wife.
1: De a férje gúja nem engedi, hogy kövesse.
0: But finally he have to give in hand of the wife.
1: De végül a felesége kezébe kell adnia.
0: She's a Lakshmi.
1: Ő Lakshmi.
0: But there are again two qualities again.
1: De megint kétfajta tulajdonság
0: in the women's.
1: A nőkben.
0: So that I don't want to tell now.
1: De ezt most nem akadom elmondani.
0: Yes. That sometime. Because there's also qualities.
1: Itt is vannak tulajdonságok.
0: As in the men, different qualities in women.
1: Ahogy vannak különböző férfiak, úgy vannak különböző fajta nők
0: is. But the best one we call is a Lakshmi.
1: De a legjobbat Lakshminak
0: hívjuk. She's like a Lakshmi.
1: Azt mondjuk, ő olyan, mint
0: Lakshmi. She's like a Saraswati.
1: Olyan, mint Saraswati.
0: She's like a light.
1: Olyan, mint a fény.
0: She's like a Ganga.
1: Olyan, mint a Ganga.
0: She's like a divine mother.
1: Olyan, mint az isteni anya.
0: She has many, many, many, many divine qualities.
1: Rengeteg isteni tulajdonsága
0: But at the same time, she's a ghost.
1: De ugyanakkor egy szellem.
0: She's this. And even I don't dare to repeat these names.
1: Még a neveit sem merem elmondani.
0: Because then my heart is going like this.
1: Mert akkor így remeg a szívem.
0: And they are all sleeping inside.
1: Mindannyian alszanak belül.
0: In all of us.
1: Mindannyiunkban.
0: You will find nowhere. Don't search outside.
1: Nem találod meg sehol, ne kívül
0: keresd. Search within thyself.
1: Keresd saját magadban.
0: A Sufi Saint said, Fakir.
1: Egy Sufi Szent, egy Fakir azt mondta.
0: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Oh my friend, what you are searching me outside?
1: Ó barátom, miért keresel engem kívül?
0: I am within you.
1: Benned vagyok.
0: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein, I am with you.
1: Veled vagyok.
0: Seher se bar kutiya hamari, my hut is outside of the city.
1: A kunyhóm a városon kívül van.
0: Dera mera swas mein, but my residence is in your breath.
1: De a lakhelyem a légzésed.
0: Ascending and descending breath.
1: Az emelkedő és süllyedő légzés.
0: Khojoge to abhi milunga. If you will search me, I will meet you immediately.
1: Ha megkeresel, azonnal találkozunk.
0: Palbhar ki talas mein, within one second.
1: Egy másodpercen belül.
0: You will see me.
1: Megtalálsz.
0: But how you will search me, that is a technique.
1: De hogyan keresel engem, erre van a technika.
0: And there is called complete surrender.
1: Ez a tökéletes átadás.
0: Unconditional.
1: Feltétel nélkül.
0: That devotion.
1: Ez az odaadás.
0: You will get it.
1: És akkor megkapod.
0: Mokku kahan tu dunde bande, main to tere paas mein. Khojega to abhi milunga, pal bhar ki talash mein. Seher se bar kutiya hamari, aur dera mera swas mein. So these are so good bhajans.
1: Ezek olyan jó bhajanok.
0: They gave us the key.
1: Odaadják a kulcsot.
0: Now if you can open the lock, you can open it.
1: Ha ki tudod nyitni a lakatot, akkor kinyitottad.
0: But be careful, there are two locks.
1: De vigyázz, két lakat van.
0: One is the devils and one is the devas.
1: Az egyik az ördögök, a másik a dévák felé.
0: And these two locks, two doors are the two parts of the heart.
1: Ez a két lakat, a két ajtó, a szív két része.
0: Yes. This both awakes here.
1: Mind a kettő itt ébred föl.
0: Or in two hemisphere.
1: Vagy a két agyféltek.
0: So everything is divided in within us.
1: Minden bennünk van eloszlatva.
0: So Vishnu again came. You will say that Swamiji forgets and he's going on another path. Tehát I'm not going another path. Vishnu. I'm just looking security everything and then walking on the same road.
1: Vishnu újra eljött. Azt mondjátok, hogy Swamiji elfelejtette és eltért a témától, de nem tértem el, csak körbenéztem, hogy biztonságos-e, és ugyanazon az úton mentem tovább.
0: So Bhagavan Vishnu knows in which situation how to act.
1: Az Úr Vishnu tudja, hogy milyen helyzetben hogyan kell cselekednie.
0: That's it. So this was the two rakshasas and devas.
1: Tehát ketten voltak, a rakshasák és a dévák.
0: Of course the women don't have such a game.
1: A nőknél nincsenek ilyen játékok.
0: The women, they said, how stupid these men are.
1: A nők azt mondják, hogy ó, ezek a férfiak milyen hülyék.
0: That's why the jail is full of the men.
1: Ezért vannak a börtön férfiakkal tele.
0: Less women.
1: És kevesebb a nő.
0: Because women have already the jail.
1: Mert a nőknek már megvan a börtönük.
0: The household.
1: A háztartás.
0: She is prisoned by husband.
1: Őket a férj börtönzi.
0: Even she is working outside.
1: Még ha dolgozik is kint.
0: And when she comes at home after work.
1: Amikor munka után hazaér.
0: Children say, mommy, mother, eating.
1: A gyerekek azt mondják, hogy anya, anya.
0: And husband comes from work and he said, you didn't prepare food.
1: És hazajön a férj és azt mondja, hogy nem főztél vacsorát.
0: If there will be no woman in this world, you know how it will look the world?
1: Ha nem lennének nők a világon, tudod, hogy hogy néz neki?
0: So, but without men, the world will be dark.
1: De férfiak nélkül a világ sötét lenne.
0: So both are inside, day and night, day and night.
1: Mind a kettő ott van, az éjszaka és a nappal.
0: Day and night, don't fight, all right, let be.
1: Éjjel-nappal ne harcolj, minden rendben van.
0: Have a good night.
1: Okay. Jó éjszakát.
0: So, Bhagavan Vishnu thought, if I come as a man,
1: az Úr Vishnu azt gondolta, ha férfiként jövök el,
0: there will be again third war.
1: Akkor kitör a harmadik háború.
0: So, he came as a very beautiful woman.
1: Úgyhogy eljött, mint egy csodálatos nő.
0: Every woman is a very beautiful woman.
1: Minden nő gyönyörű.
0: Only men should have a good eyes to see the heart of that person.
1: Csak a férfiaknak kell, hogy jó szeme legyen, hogy meglássa a szívét.
0: That beauty is within.
1: A szépség belül van.
0: Not with makeup.
1: Nem a smink.
0: The reality is behind the makeup.
1: A valóság a smink mögött van.
0: That's why it's called Malavikshepa and Avarana. So women are behind the avaran.
1: A nők az ávadon, a függöny mögött vannak.
0: Their beauty, their kindness, their good qualities is behind that one.
1: A szépségük, a kedvességük, a jó tulajdonságaik ezek mögött vannak.
0: Upanishad said the first god is mother.
1: Az Upanishadok azt mondják, az első Isten az anya.
0: Anyhow. So Vishnu Bhagavan appeared as a Mohani. Her name was Mohani. And Mohani means very attractive.
1: Az Úr Vishnu Mohani néven jelent meg. Mohani pedig azt jelenti, nagyon vonzó.
0: So attractive, so beautiful. And so divine, so goddess.
1: Olyan szép, olyan vonzó, olyan isteni.
0: All kinds of the best qualities.
1: mindenfajta legjobb tulajdonságai
0: vannak. Of course, it was a Vishnu.
1: Természetesen ő volt Vishnu.
0: And he came, there was Mohani came, and she took the kalash, Amrit kalash.
1: Mohani jött és elvette az Amrit kalash.
0: Don't fight.
1: Ne küzdjetek.
0: I will give you everybody.
1: Mindenkinek adok.
0: And before she came and she was dancing.
1: És mielőtt eljött volna, táncolt.
0: The Vishnu was dancing.
1: Vishnu táncolt.
0: Always Vishnu is dancing.
1: Vishnu mindig táncol.
0: Because he learned from Shiva.
1: Mert Shivától tanulta.
0: So he was so good dancing.
1: Olyan jól táncolt.
0: So Rakshasas was hypnotized.
1: A Rakshasakat hipnotizálta.
0: And Deva was also smiling.
1: A dévák is mosolyogtak.
0: And then she took easily the nectar in pot in the hand.
1: És akkor
0: even they didn't realize that pot is in her hand.
1: Könnyedén elvette a nektáros edényt, még azt se vették észre, hogy az ő kezében van az edény.
0: And always Vishnu do some maya.
1: Vishnu mindig valami máját csinál.
0: Maya means illusion.
1: Maya illúziót.
0: Maya means ignorance.
1: Tudatlanságot.
0: So everybody in the ignorance.
1: Mindenki tudatlanságban van.
0: So in one part beautiful colors Vishnu created between wall inside.
1: Tehát egy edény, egy nagyszerű kalas, és Vishnu egy falat emelt középre.
0: In 1975-ben the first thermos was manufactured.
1: Legyártották az első termoszt.
0: So that people had a happily bought a thermos which have two parts inside.
1: És akkor az emberek boldogan megvették a termoszt, aminek két része
0: volt. In one side was coffee.
1: Az egyik oldalon
0: and
1: volt kávé.
0: And other side was the tea.
1: A másik oldalon tea.
0: Husband want to have coffee.
1: A férj teát akar.
0: And wife want to have
1: inni,
0: tea.
1: A feleség teát.
0: And they press one button.
1: Megnyomnak egy gombot.
0: From same thermos comes coffee.
1: Ugyanabból a termoszból jön a
0: kávé. And from
1: kávé,
0: same comes the tea.
1: És ugyanonnan jön a tea.
0: This was very known. Do you remember someone?
1: Ez nagyon híres
0: double
1: volt. A dupla termosz. Emlékeztek rá?
0: So it was, naturally. There was also double cassette playing, no?
1: És volt a kazettás magnó két kazettával.
0: I have memory still a little bit, I'm not so...
1: Még vannak emlékeim.
0: So what I'm telling is not a story only, a reality.
1: Tehát amit mondok, az nem csak egy történet, hanem valóság.
0: So there was two more, but that I'm not going to tell you.
1: Volt még két dolog, de azt nem mondom el.
0: Otherwise, the lecture will become very... And you say, Swamiji, where is your prana?
1: Mert különben az előadás elmegy másfelé, és azt mondjátok, Swamiji,
0: but I am bringing prana for you.
1: De pránát hozok nektek.
0: To explain that.
1: Hogy elmagyarázom.
0: So, said, she said, Mohani said, Devas, stand here.
1: Tehát Mohani azt mondta,
0: and Asura is here.
1: Dévák, álljatok egy
0: don't
1: oldalra,
0: fight.
1: Asurák a másik oldalra, és ne harcoljatok.
0: And keep in your hand cups.
1: Tartsatok egy bögrét a kezetekben.
0: So everybody had a cup in their hand.
1: Mindenkinek volt egy bögrét
0: a kezében. And now Mohani is dancing.
1: Mohani pedig táncolt.
0: And so Mohani, she's manipulating.
1: Mohani manipulált.
0: That's is Mohani manipulated. So, then she was dancing, coming, and she's going to the Rakshasas.
1: Tehát jött táncolva, és oda ment a Rakshasakhoz.
0: And she poured that kalash amrit out.
1: És kiöntötte az amritot a kalasból.
0: And the Rakshasas takes this.
1: Rakshasak
0: and she puts
1: fogadták.
0: Inside nectar, they think nectar.
1: És öntött bele nektárt, azt gondolták,
0: drink.
1: Hogy nektár volt, és megitták.
0: What is that?
1: Mi volt az?
0: Vodka.
1: Vodka.
0: Anucska. Gde moj vodka?
1: Anucska, hol a vodkám?
0: Lass es dann sein. No? And they become... They see one Mohani in many, many forms.
1: És akkor egy Mohanit sok-sok formában láttak.
0: Wherever they look, they see only Mohani.
1: Akármerre láttak, csak Mohanit látták.
0: And then goes to the Devas and get also from the same pot in the cup giving to the Devas.
1: és aztán ugyanabból az edényből adtak a

0: déváknak.
1: And it is a nectar.
0: És ez a nektár.
1: They drink nectar and they say, anandoham, anandoham.
0: Megitták a nektárt és így énekeltek.
1: And asuras sing something different.
0: Az asurák valami mást énekeltek.
1: And dizzy.
0: Szédültek.
1: One of the asura. He thought there must be something wrong.
0: Az egyik asura azt gondolta, hogy valami rosszul van.
1: In this lintels there is something black.
0: A lencsék között van egy fekete.
1: So he, the Rakshasa, went behind Mohani and where she was giving to the devas, he also kept his hand like this and Mohani put the nectar in the cup of the Rakshasa and he drank quickly.
0: Ez az asura elment Mohani mögé, és amelyik irányból a dévák álltak, abból az irányból tartotta oda a bögréjét, és Mohani neki is nektárt töltött, és ez a rákszasza megitta gyorsan.
1: And Vishnu realized Mohani.
0: Vishnu Mohani rájött.
1: Ah, this was a rákszasza.
0: Ó, ez egy rákszasza volt.
1: Again my story, my game will not be successful.
0: Megint a történetem, a játékom nem lett sikeres.
1: So ask the Vishnu how many times he lost the game.
0: Kérdezd meg Vishnut, hányszor veszítette el a játékot.
1: Then Shiva comes and then he manages everything.
0: És aztán jön Shiva és elrendez mindent.
1: So Mohani changed her form again into the Vishnu.
0: Mohani újra visszaváltozott Vishnuvá.
1: And took the Sudarshan Chakra to kill that Rakshasa.
0: És fogta a Sudarshan Chakrát, hogy megölje ezt a Rakshasát.
1: But that Rakshasa said.
0: De ez a Rakshasa azt mondta.
1: Oh, tricky Vishnu.
0: Oh, trükkös Vishnu.
1: Now your Sudarshana cannot do anything.
0: A Sudarshanod most nem tehet semmit.
1: It is in my navel already.
0: Már a köldökömben van.
1: That nektár.
0: Ez a nektár.
1: Anything you can cut me in pieces.
0: Fölvághatsz darabokra.
1: But I will not die.
0: De nem halok meg.
1: So the head went away. That became Rahu.
0: A fejét levágta, és ez lett Rahu.
1: And the trunk of the body became Ketu.
0: A törzse pedig Ketu.
1: And now if you know something about astrology,
0: és ha tudsz valamit az asztrológiáról,
1: from this all constellations,
0: a konstellációkról,
1: then there are two, is Rahu and Ketu.
0: Akkor van Rahu és Ketu.
1: Then Sunny and Shukra. When these four comes together on your constellation,
0: amikor ez a négy dolog a konstellációdban egybekerül,
1: according to the astrology,
0: az asztrológia alapján,
1: you will be in many troubles or you will be dying.
0: Akkor sok bajod lesz, vagy meghalsz.
1: So this I'm not going to that way.
0: Nem megyünk el erre.
1: Rahu is our friend, Ketu is our friend. When they come, we give them also prasad, we give them a real prasad.
0: Rahu és Ketu a barátaink, hogyha eljönnek, akkor ők is kapnak prasádot, igazi prasádot.
1: So it is said, Jadu Jantar, Mahaprabhuji said, if you are positive and good, nothing happens to you.
0: Mahaprabhuji azt mondja, hogy ha pozitív és jó vagy, akkor semmi nem történhet veled.
1: And so the Vishnu of the Rahu said,
0: Rahu azt mondta,
1: Vishnu, whenever you want to do something good things,
0: Vishnu, amikor valami jó dolgot akarsz csinálni,
1: I will come and destroy it.
0: Én jövök és elpusztítom.
1: And so happens.
0: És így történik.
1: Every Kumbhmela I'm telling, but nobody listening to me.
0: Minden Kumbhmelán elmondom, de senki nem hallgat rám.
1: When there are million of sadhus, saints,
0: amikor több millió sadhu
1: van ott, why tragedy happens every in Kumbhmela.
0: Miért történik tragédia minden Kumbhmelán?
1: I told them it's Rahu.
0: Elmondtam nekik, ez Rahu.
1: They should make a Rahu temple.
0: Csináljanak egy Rahu templomot.
1: And also in beginning of the Kumbhmela, also make the puja for the Rahu.
0: És a Kumbhmela elején végezzenek pujját Rahunak is.
1: It will not happen anymore.
0: És akkor nem fog megtörténni.
1: Because he also asked for his right.
0: Mert ő is a jogát kéri.
1: So my dear,
0: kedveseim,
1: this

0: was that story in Satyuga.
1: Ez a történet a Satyugában.
0: So Amrit történt. Means the Ayurveda.
1: Az Amrit az Ayurveda.
0: So that yuga was how many million years?
1: Ez a yuga hány millió évvel
0: ezelőtt? So Satyuga, Dvapara Yuga, Treta Yuga, and Kali Yuga. Csár yugas.
1: Négy yuga.
0: How can they say it? The Ayurveda is 4000 years old.
1: Hogy mondhatják, hogy az Ayurveda 4000 éves?
0: Make correction.
1: Javítsd ki.
0: And write letter to the Ayurveda Ayushu.
1: Írj levelet az Ayushnak.
0: Yes. And similarly they said another thing is also so many years old.
1: És másod is azt mondják, hogy ennyi meg annyi éves.
0: So I said, okay, if you don't believe the Satyuga, then when God Rama and Lakshman went to Sri Lanka, and Lakshman got the arrow and he died.
1: És azt mondom akkor, hogy ha nem hiszel a Satyajugában, a Ramájánában, amikor Rama és Lakshman elment Sri Lankára, és Lakshman eltalálták nyíllal és meghalt.
0: And thanks to Hanumanji, he flew immediately to the Himalaya, and within this half night, he brought the, what he brought? Sanjeevani.
1: És hála Hanumánnak, hogy elrepült a Himalájába, és egy fél éjszak alatt meghozta a Sanjeevani.
0: The herbs.
1: Gyógynövényeket.
0: And this is Ayurveda herbs.
1: Ezek Ayurveda gyógynövények.
0: So when was the God Rama? 10,000 years.
1: Az Úr Ráma 10,000 évvel ezelőtt
0: volt. So how
1: volt.
0: Can you make it on only the 5,000 years?
1: Akkor hogy mondhatod, hogy csak 5,000 éves?
0: So we have to make a correction.
1: Ki kell javítanunk.
0: We have evidence.
1: Bizonyítékunk van.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: So now this is in us. This nectar.
1: Bennünk van ez a nektár.
0: Through our kriya, what we are learning.
1: A kriyák által, amit tanulunk.
0: Our chakra vedans.
1: A chakra vedanok.
0: And our bindu and prana.
1: A bindu és a prana által.
0: So this is the science of the yoga.
1: Ez a yoga tudománya.
0: And it's blessing of Alakpuriji.
1: Alakpuriji áldása.
0: Given to Mahaprabhuji, Devapuriji.
1: Amit Mahaprabhuji-nak adott, és Guruji-nak.
0: And Guruji gave to all of us.
1: És Guruji mindannyiunknak odaadta.
0: Equally to you and to me.
1: Egyenlően nektek és nekem.
0: You are lazy.
1: Ti lusták
0: vagytok. You are sitting.
1: Ültök.
0: And you gave me duty to talk.
1: És azt a feladatot adjátok,
0: so
1: hogy beszéljek.
0: I'm doing seva.
1: Úgyhogy szévát végzek.
0: So, there was many sign when I went to the Alakpuriji's kingdom.
1: Sok jel volt, amikor elmentem Alakpuriji királyságába.
0: And yes, that kingdom is our kingdom.
1: Ez a királyság a mi királyságunk.
0: And the Alakpuriji showed me the path.
1: Alakpuriji megmutatta nekem az utat.
0: From that Vasudhara. Then he showed me, I told you to many, it's like a very thin, big, long, long plastic. It means like a milky road.
1: A Vasudhárától ezt többeteknek elmondtam, olyan, mint egy vékony, hosszú műanyag, mint egy teljes út.
0: I was alone, suddenly, all were with me, here and there.
1: Mindannyian veletek, velem voltatok itt és ott,
0: and
1: de egyedül voltam.
0: I had to walk through the stones.
1: És ezeken a köveken mentem fölle.
0: And I look up, and that was connecting to me.
1: Felnéztem, és ez csatlakozott hozzám.
0: This is a reality. I'm not making a story.
1: Ez valóság, nem kitalálok történeteket.
0: So Alakpuriji show me again this path to the Brahman.
1: Alakpuriji újra megmutatta nekem az utat a Brahmanhoz.
0: But my story is different.
1: De az én történetem más.
0: I will tell Alakpuriji.
1: Elmondom Alakpuriji.
0: I will go on this path.
1: Majd elmegyek ezen az úton.
0: But not alone.
1: De nem egyedül.
0: All my bhaktas go with.
1: Az összes bhaktám velem jön.
0: This is a condition.
1: Ez a feltétel.
0: Okay? So now I have to deal with Alakpuriji.
1: Úgyhogy most Alakpuriji-val kell elrendezni.
0: Do you agree?
1: Egyetértetek?
0: You got the protocol?
2: Yes.
0: Okay. So the prana, all is a play of the pranas.
1: Minden a pránák játéka.
0: These pranas will lead us till Brahmaloka.
1: Ezek a pránák vezetnek a Brahmalokába.
0: And Brahmaloka is a prana.
1: És a Brahmaloka a prana.
0: So pure

0: pure energy.
1: Tiszta energia.
0: So the space, light, sound and prana.
1: A tér, a fény, a hang és a prana.
0: We are there.
1: Mi ott vagyunk.
0: So, just do your best what you can practice.
1: Csak tedd meg a tülethető legjobbat, gyakorolj.
0: But if you have one negative thought towards me,
1: de ha van felém egy negatív gondolatod,
0: it's not towards me.
1: Az nem ellenem.
0: It's Alakpuriji seed.
1: Hanem Alakpuriji ellen.
0: So, it goes through that.
1: Ezen megy keresztül.
0: I'm only a media.
1: Én csak a közvetítő vagyok.
0: That's it. So prana. The prana. You see? Each and every leaf stopped.
1: Látjátok,
0: what
1: minden
0: Swamiji
1: fa levél
0: talking?
1: Megállt.
0: Yes?
1: Hallgatják, mit mond Swamiji.
0: Who stopped these leaves?
1: Ki állította meg a leveleket? Alakpuriji.
0: Not me.
1: Nem én.
0: But it will come.
1: De majd eljön.
0: So it means you are all sitting under the dharma, dharma vriksha.
1: Ti mind a dharma vriksha alatt ültök.
0: This dharma tree.
1: A dharma fája.
0: Because you are all full of the dharma.
1: Mert mindannyian tele vagytok dharmával.
0: So delete, kick out your all asuri shaktis.
1: Töröld el, rúgd ki az összes asúri
0: sakkodat. Kám, kród, mad, lób, moha, ahankáraz. Rág and dvesa, all out.
1: Ezt mind töröld el.
0: And be happy.
1: És légy boldog.
0: Don't worry.
1: Ne aggódj.